90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kibővítik a katát, segítik a civil szervezeteket. Kritikusan száraz ez az év, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban is a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz, a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalom biztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 ezer forintot, a mellékállásúaknál 50 ezer forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungarometer szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
1: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Börtönt kérnek a 60-i fiú bántalmazójára. Bővítené a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Megyénk is bekapcsolódott az országos étterem hétbe. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővítené a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
2: A részletek a MOHU honlapján érhetők el. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki tavaly nyáron súlyosan bántalmazott egy kiskorút 60 belvárosában. A vádirat szerint a férfi kábítószer fogyasztása után minden előzmény nélkül rúgta meg a fiút, aki elesett és eltörte a karját. A bántalmazás pillanatát egy térfigyelő kamera is rögzítette, a felvétel a nyomozati iratok részévé vált. A férfi ekkor egy másik ügy miatt bűnügyi felügyelet alatt állt, kijelölt tartózkodási helyét pedig engedély nélkül hagyta el. Elfogásakor további kábítószert is találtak nála. A 60-i járási ügyészség azt indítványozta, hogy beismerés esetén a többszörösen büntetett előilletű vádlottat 4 év szabadságvesztésre ítéljék, tudta meg a HEOL. Tovább nőtt a technikumi képzések népszerűsége a megyében, és a szakképzésbe jelentkezők száma is emelkedett. A Megyei Szakképzési Centrum adatai szerint a következő tanévre 2122-en jelentkeztek, közülük 932 diákot vettek fel. A nappali képzésben 2022-ben még a tanulók 59%-a járt technikumba, 2025-re ez az arány már meghaladta 67%-ot. Az ágazatok közül a turizmus vendéglátása legnépszerűbb, ezt a specializált gép- és járműgyártás, valamint a rendészet és közszolgálat követi. A technikumi szakmák között sokan választják a közlekedés és szállítmányozási technikusi, a gépjármű mechatronikai technikusi és a kisgyermekgondozói képzést. A szakképzőiskolákban a kereskedelmi értékesítő, a szakács, valamint a festő, mázoló és tapétázó szakma iránt is jelentős az érdeklődés, írja HEOL. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
4: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy azt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
2: 2 bronzérmet szerzett Mákos Milán a Budapesten rendezett nyílt integrált karate világbajnokságon. az Egri Városi Sportiskola ostorosi karatékája előbb páros forma gyakorlatban állhatott a dobogó harmadik fokára. Ezután édesanyjával, Fehérvári Csillával közösen a családi forma gyakorlatban is bronzérmet nyert. A világbajnokságon 13 ország 170 sportolója mérte össze tudását. Az Egri VSI több versenyzője is értékes helyezéseket szerzett. Mákos Milen számára hamarosan újabb nemzetközi megmérettetés következik. Október közepén Olaszországban a Shotokan karate világbajnokságon és világkupán lép ismét tatamira. Kiütéses sikerrel kezdte az új bajnoki idényt a gyöngyös-solymosi, kékesi SS-sak csapata. Az NB2 Erkel csoportjának nyitó fordulójában a solymosiak Budapesten ültek asztalhoz a vízügyi SC ellen, és 10-2-re győztek. A kékesi SE ráadásul külföldi nagymesterei nélkül érte el a fölényes eredményt, miközben a házigazdák a legerősebb összeállításukban szerepeltek. A vendégek 9 partit nyertek meg, 2 találkozó pedig döntetlennel zárult. A csapat az előző idényben még az NB1-ben szerepelt, ahol ezüstérmet szerzett, az új szezont azonban már egy osztállyal lejjebb kezdte meg. A kékesi SE legközelebb hazai környezetben Gyöngyös-Solymoson ül asztalhoz a Fót csapata ellen, írja a Heol. 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikáció igazgatója.
5: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
2: Holnap nyílik meg Egerben a Címkézet múlt című kiállítás. A Bródi Sándor könyvtár helyismereti gyűjteményéből válogatott borvidéki palack címkék segítségével idézik fel az egri borászat, a kereskedelem és a reklám régebbi korszakait. A tárlat nem csak a palackok grafikai világát mutatja meg, hanem azt is, hogy hogyan alakult a borvidék arculata az elmúlt évtizedekben. A kiállítás az októberi egri kulturális programok közé tartozik, és a helyi borkultúra története iránt érdeklődőknek is kínál új nézőpontokat, írja a viziteger.com. Hevesi vendéglátóhelyek is csatlakoztak az idei országos étterem héthez. Több egri, valamint egy noszvai helyszín csábítja a kampány keretében a vendégeket. Az október 18-áig tartó gasztronómiai akcióban országszerte 230 étterem kínál egységes, fixáron háromfogásos ebéd vagy vacsora menüt. A programban résztvevő vendéglátóhelyekbe kizárólag az étterem hét honlapján lehet asztalt foglalni, áll a kampány honlapján. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb zápor kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 24-26 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-8 fokot mérhetünk.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt az év 280. napján, október 7-e van szerda, Amáliák szülinaposok sok boldogságot kedves ünnepeltek. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt a Backstreet Boys, előttük még Roy és Ádám, most pedig Alex Gaudino jön.
1: Best FM.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 66-os főút Pécsi szakaszán Mánfa irányába a 2-es kilométernél egy víznyelő átépítése miatt lezárták az egyik sávot. A 442-es főúton Szolnoktól délre Martfű és Rákóczi-Újfalu között útkarbantartók dolgoznak a 14-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon a hónap végéig, napközben jelzőőrök irányítják a forgalmat. Egyelőre ennyi, és ha dugó baleset lenne, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Mosolygósan megy tovább a szerda reggel. Jön Lily Allen és a Smile.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Börtönt kérnek a 60-i fiú bántalmazójára. Egyre többen választják a technikumokat a megyében. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője. A részletek a MOHU honlapján érhetők el. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki tavaly nyáron súlyosan bántalmazott egy kiskorút 60 belvárosában. A vádirat szerint a férfi kábítószer fogyasztása után minden előzmény nélkül rúgta meg a fiút, aki elesett és eltörte a karját. A bántalmazás pillanatát egy térfigyelő kamera is rögzítette, a felvétel a nyomozati iratok részévé vált. A férfi ekkor egy másik ügy miatt bűnügyi felügyelet alatt állt, kijelölt tartózkodási helyét pedig engedély nélkül hagyta el. Elfogásakor további kábítószert is találtak nála. A 60-i járási ügyészség azt indítványozta, hogy beismerés esetén a többszörösen büntetett előilletű vádlottat 4 év szabadságvesztés ítéljék, tudta meg a Heol. Tovább nőtt a technikumi képzések népszerűsége a megyében, és a szakképzésbe jelentkezők száma is emelkedett. A megyei szakképzési centrum adatai szerint a következőt

0: A népre 2122-en jelentkeztek, közülük 932 diákot vettek fel. A nappali képzésben 2022-ben még a tanulók 59%-a járt technikumba. 2025-re ez az arány már meghaladta a 67%-ot. Az ágazatok közül a turizmus vendéglátása legnépszerűbb, ezt a specializált gép- és járműgyártás, valamint a rendészet és közszolgálat követi, írja a Heol. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb zápor kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 24-26 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-8 fokot mérhetünk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Még egy nap, az indián nyár, holnap jön a hideg front. Ma még napos időnk lesz, de nyugaton már a holnapi front előszeleként megjelenhetnek felhők is az égen. 22-27 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap aztán egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Nincs vége viszont a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger folyamának. Jön B.O.B. Bruno Mars-szal, Nothing on You a Best FM-en. Jó reggelt!

0: A legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig többek között Janet Jackson. Vagy Lotfi Begi Majkával és Gáspár Lacival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Világbajnoki bronzérmekkel tért haza az ostorosi karatéka. Fölényes győzelemmel rajtolt a kékesi ese. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Két bronzérmet szerzett Mákos Milán a Budapesten rendezett nyílt integrált karate világbajnokságon. Az Egri Városi Sportiskola ostorosi karatékája előbb páros forma gyakorlatban állhatott a dobogó harmadik fokára. Ezután édesanyjával, Fehérvári Csillával közösen a családi forma gyakorlatban is bronzérmet nyert. A világbajnokságon 13 ország 170 sportolója mérte összetudását. Az Egri VSI több versenyzője is értékes helyezéseket szerzett. Mákos Milán számára hamarosan újabb nemzetközi megmérettetés következik. Október közepén Olaszországban a Shotokan karate világbajnokságon és világkupán lép ismét tatamira. Kiütéses sikerrel kezdte az új bajnoki idényt a Gyöngyös Solymosi Kékesi SS sakk csapata. Az NB2 Erkel csoportjának nyitó fordulójában a solymosiak Budapesten ültek asztalhoz a vízügyi SC ellen, és 10-2-re győztek. A Kékesi SS ráadásul külföldi nagymesterei nélkül érte el a fölényes eredményt, miközben a házigazdák a legerősebb összeállításukban szerepeltek. A vendégek 9 partit nyertek meg, 2 találkozó pedig döntetlennel zárult. A csapat az előző idényben még az NB1-ben szerepelt, ahol ezüstérmet szerzett, az új szezont azonban már egy osztállyal lejjebb kezdte meg, írja a Heol. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb zápor kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 24-26 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-8 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén, október 7-e van, szerda, Amália napja, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Repül az idő, már csak 85 nap maradt évvégéig. Mindjárt minden szentek őszi szünet, aztán karácsony, és hopp, itt is a szilveszter. És már is itt egy újabb ezredfordulós kedvenc, Király Viktor dalával indul az óra. Szól a Fire, Max M. Levente vagyok.
0: Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-esig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban lezártak egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat táblákkal jelzik. Az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Jó utat, megyünk tovább Janet Jacksonnal, All For You a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM a legjobb zenék, Sun is Shining szól majd a fél 8-as hírek után Bob Marley és Funkstar Deluxe közöse. Süt a nap, ma még, aztán holnap jön a front. Hűvösebb őszi idővel, némi csapadékkal, alig lesz 20 fok, úgyhogy használjuk ki az indián nyár utolsó napját. Részletek a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindult az egyetemi filmklubok új évada. Borvidéki címkék mesélnek Eger múltjáról. Megyénk is bekapcsolódott az országos étterem hétbe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
2: Összesen csak nem 200 vetítés lesz.

0: Nem csak a palackok grafikai világát mutatja meg, hanem azt is, hogy hogyan alakult a borvidék arculata az elmúlt évtizedekben. A kiállítás az októberi EGRI kulturális programok közé tartozik, és a helyi borkultúra története iránt érdeklődőknek is kínál új nézőpontokat, írja a viziteger.com. Hevesi vendéglátóhelyek is csatlakoztak az idei országos étterem héthez. Több EGRI, valamint egy noszvai helyszín csábítja a kampány keretében a vendégeket. Az október 18-áig tartó gasztronómiai akcióban országszerte 230 étterem kínál egységes, fixáron háromfogásos ebéd vagy vacsora menüt. A programban résztvevő vendéglátóhelyekbe kizárólag az étterem hét honlapján lehet asztalt foglalni, áll a kampány honlapján. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb zápor kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 24-26 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-8 fokot mérhetünk.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 7-én szerdán. Sok boldogságot, kedves Amáliák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Köztük a ma 84 éves Halász Judit, Kossuth Díjas magyar színésznőt, énekesnőt, előadó művészt.

0: 1953-ban ezen a napon született Tico Torres, Grammy-díjas kubai származású amerikai dobos, a Bon Jovi alapító tagja. A mai napon született Simon Cowell, angol televíziós producer, vállalkozó, az X-Factor és a Got Talent című tehetségkutató kitalálója. 1967. október 7. megszületett Toni Braxton, Grammy-díjas amerikai énekesnő, a 90-es évek egyik legnagyobb R&B sztárja. És 1968-ban szintén a mai napon született Tom York, angol énekes, gitáros, dalszerző, a Radiohead frontembere. Még egyszer nagy tapsot az ünnepelteknek hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Borús a kedvem, ha nem vagy velem.
2: Ain't no sunshine when he's gone.
3: Ain't no sunshine when he's gone.
1: Jön majd az Inno Sunshine a Fordokóz feldolgozásában, és Inno Sunshine majd holnap, amikor jön a hideg front. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Rögtön 8 óra, jó reggelt! Itt lesz Geszti Péter és Péter Fibori is.
4: Beléd szerettem, ez van.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
5: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Egri minaret világviszonylatban is kiemelkedő érték, amely napjainkban a legészakibb fekvésű olyan törökkori épület, amely szinte teljes épségében fennmaradt. A 91 éves török uralom alatt összesen 10 minaretet emeltek a városban, de közülük csak ez az egy maradt meg. 1687-ben, a város visszafoglalása után a magyarok első lelkesedésükben ezt is el akarták dönteni, ezért 400 ökörrel meghúzták a tornyot, az épület azonban meglehetősen stabilnak bizonyult. A 14 szög alaprajzú, 40 méter magas, novai kőből faragott torony kovácsolt vas körerkéjére 97 csiga lépcsőfok vezet fel, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Egerre. A legutóbbi teljes körű rekonstrukció során a város a minarettet körbevevő tér felújításáról is gondoskodott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Dobótér Eger legnagyobb tere, amely a történelmi belváros szívében található. Legkorábbi elnevezése Piac tér, később a Városház tér nevet kapta, volt Kossuth Lajos tér is, de napjainkban ismét a hős várvédő kapitány nevét viseli. A téren már a középkorban vásárokat tartottak, sőt, egykor a rabszolgakereskedelem is folyt itt. Az 1965-ös piac csarnok megépüléséig tartottak itt gyümölcs és zöldségpiacokat, ezután alakult ki a Dobótér mai arculata, a nagyobbik részét lezárták a gépjármű forgalom elől, és leburkolták. A téren találjuk a kivont kardú Dobó Istvánt, a követ Dobó Egrinővel, és a kardját éppen kirántani készülő megcseit ábrázoló szoborcsoportot, a Minarita templomot, a Minarita rendházban működő Szent Hedvig kollégiumot, és a Városházát is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Bővíteni a használt ruhák gyűjtését a Mohu. Börtönt kérnek a 60-i fiú bántalmazójára. Egyre többen választják a technikumokat a megyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a Mohu. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője. A részletek a Mohu honlapján érhetők el. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki tavaly nyáron súlyosan bántalmazott egy kiskorút 60 belvárosában. A vádirat szerint a férfi kábítószer fogyasztása után minden előzmény nélkül rúgta meg a fiút, aki elesett és eltörte a karját. A bántalmazás pillanatát egy térfigyelő kamera is rögzítette, a felvétel a nyomozati iratok részévé vált. A férfi ekkor egy másik ügy miatt bűnügyi felügyelet alatt állt, kijelölt tartózkodási helyét pedig engedély nélkül hagyta el. Elfogásakor további kábítószert is találtak nála. A 60-i járási ügyészség azt indítványozta, hogy beismerés esetén a többszörösen büntetett előilletű vádlottat 4 év szabadságvesztésére ítéljék, tudta meg a Heol. Tovább nőtt a technikumi képzések népszerűsége a megyében, és a szakképzésbe jelentkezők száma is emelkedett. A Megyei Szakképzési Centrum adatai szerint a következő tanévre 2122-en jelentkeztek, közülük 932 diákot vettek fel. A nappali képzésben 2022-ben még a tanulók 59%-a járt technikumba, 2025-re ez az arány már meghaladta a 67%-ot. Az ágazatok közül a turizmus vendéglátás a legnépszerűbb, ezt a specializált gép- és járműgyártás, valamint a rendészet és közszolgálat követi, írja a Heol. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb zápor kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 24-26 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-8 fokot mérhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Az első Rihannától, akinek párja a gyermekeink bálványa, a rapper A$AP Rocky, most már tényleg fellépett Budapesten, 2021-ben a koronavírus miatt maradt el a koncertje, a 2005-ös Sziget Fesztiválos fellépését pedig az utolsó pillanatban mondta vissza. Pondori Play, énekli nője, de jön a One Tee and Cool Tee és a Stuck Abu is nem sokára, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M3-ason Vásárosnavény felé a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között autó és teherautó ütközött, egy sávon halad a forgalom, a torlódás több mint 3 kilométer. Az M7-esen Budapest felé a 160-as jelű Balatonfenyves csomópontnál a lehajtón keresztbe állt egy autó. Jelenleg nem lehet használni a lehajtót, vagy a Balaton keresztúr, vagy a Fonyód csomópontban lehet lehajtani az M7-esről. Jó utat!

0: Last FM, a legjobb zenék. Nagyjából 25 millió dollárért, közel 9 milliárd forintért adta el Angelina Jolie Madonnának egyik hollywoodi luxusvilláját. Az 1000 négyzetméteres vityillóban 6 tágas hálószoba, köztük a mesterhálószoba található, amelyhez saját nappali és spa stílusú luxus fürdőszoba is tartozik. Ezen kívül is van még 10 elegáns fürdőszoba, nappali francia ajtókkal a szabadtérre, étkező, természetesen konyha, mahagóni burkolatú könyvtárszoba, saját edzőterem, beépített klimatizált bortároló, különálló vendégház és medenceház, és még teaház is van. Rögtön 8:30 jönnek a friss hírek, aztán teljes egészében Madonna vógja itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Szépasszony völgy első elnevezése Gróf Kohári István emlékét idézi, aki az egri vár visszafoglalása során 1687-ben Hajdúival ezen a területen táborozott. A Szépasszony név eredetére azonban több magyarázat is létezik. Néprajzkutatók szerint Szépasszony a magyar ősvallás egyik istenasszonya volt, a szerelem istennője. Nekin mutattak be áldozatot ezen a helyen. Van, aki szerint egy igen szép asszony árulta az egyik pincében a bort, innen az elnevezés. Más elképzelés szerint egy katonatiszt kikapós felesége lehetett, a völgy nevét adó Szépasszony. A hagyomány az öregsor pincéit a török időkbe, illetve a középkorba helyezi. A Szépasszony völgy minden pincéje tartogat valamilyen meglepetést, faragványokat a borral, vagy a borozással kapcsolatos szokásokat, hagyományokat, legendákat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy-Eget-hegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükkre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karsztbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy-Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfaj is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Több létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Világbajnoki bronzérmekkel tért haza az ostorosi karatéka. Fölényes győzelemmel rajtolt a kékesi ese.

0: Két bronzérmet szerzett Mákos Milán a Budapesten rendezett nyílt integrált karate világbajnokságon. Az Egri Városi Sportiskola ostorosi karatékája előbb páros forma gyakorlatban állhatott a dobogó harmadik fokára. Ezután édesanyjával, Fehérvári Csillával közösen a családi forma gyakorlatban is bronzérmet nyert. A világbajnokságon 13 ország 170 sportolója mérte össze tudását. Az Egri VSI több versenyzője is értékes helyezéseket szerzett. Mákos Milán számára hamarosan újabb nemzetközi megmérettetés következik. Október közepén Olaszországban a Shotokan karate világbajnokságon és világkupán lép ismét tatamira. Kiütéses sikerrel kezdte az új bajnoki idényt a Gyöngyös Solymosi, Kékesi SS sakk csapata. Az NB2 Erkel csoportjának nyitó fordulójában a solymosiak Budapesten ültek asztalhoz a vízügyi SC ellen, és 10-2-re győztek. A Kékesi SS ráadásul külföldi nagymesterei nélkül érte el a fölényes eredményt, miközben a házigazdák a legerősebb összeállításukban szerepeltek. A vendégek 9 partit nyertek meg, 2 találkozó pedig döntetlennel zárult. A csapat az előző idényben még az NB1-ben szerepelt, ahol ezüstérmet szerzett, az új szezont azonban már egy osztállyal lejjebb kezdte meg, írja a Heol. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb zápor kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 24-26 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-8 fokot mérhetünk.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még másfél nap az indián nyár, mert hogy ma még nincs változás, holnap sem a nap első felében. Napos idővel indul a csütörtök, aztán délutántól egyre több lesz a felhő, estétől több helyen lehet eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. Holnap még 22-28 fok közé melegszik a levegő, viszont pénteken már csak 15-22 fok között lesz a maximum. Jön az alkalmi formáció a Love Message, hasonló című dala. A Love Message itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Október 7-e, szerda, friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, köztük a Fats & Small-i. És itt lesz az FM is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az eger iránti szeretetéről.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Az egri érsekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek, a területén vadászatok folytak, emellett püspöki érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
1: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Elindult az egyetemi filmklubok új évada. Borvidéki címkék mesélnek Eger múltjáról. Megyénk is bekapcsolódott az országos étterem hétbe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
4: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva, kiváló kép- és hangminőségben.
3: Holnap nyílik meg Egerben a Címkézett múlt című kiállítás. A Bródy Sándor könyvtár helyismereti gyűjteményéből válogatott borvidéki palack címkék segítségével idézik fel az egri borászat, a kereskedelem és a reklám régebbi korszakait. A tárlat nem csak a palackok grafikai világát mutatja meg, hanem azt is, hogy hogyan alakult a borvidék arculata az elmúlt évtizedekben. A kiállítás az októberi egri kulturális programok közé tartozik, és a helyi borkultúra története iránt érdeklődőknek is kínál új nézőpontokat, írja a viziteger.com. Hevesi vendéglátóhelyek is csatlakoztak az idei országos étterem héthez. Több egri, valamint egy noszvai helyszín csábítja a kampány keretében a vendégeket. Az október 18-áig tartó gasztronómiai akcióban országszerte 230 étterem kínál egységes, fixáron háromfogásos ebéd vagy vacsora menüt. A programban résztvevő vendéglátóhelyekbe kizárólag az étterem hét honlapján lehet asztalt foglalni, áll a kampány honlapján. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb zápor kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 24-26 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-8 fokot mérhetünk.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 2026. október 7-e szerda van, az indián nyár utolsó napjának aláfestő zenéi pedig ebben az órában. Shanice-től az I Love Your Smile, Justin Timberlake és a Like I Love You is jön, akárcsak a Salt and Pepper dala a Shoop. Az órát Ed Sheeran kezdi a Shivers-el, 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó utat! Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: kell a képlet. Best FM, a legjobb zenék, hasznos infók autósoknak.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Tart a helyszínelés az M3-ason Vásárosnamény felé, ahol korábban Nagyfüged és Kál között autó és teherautó ütközött. Még mindig egy sávon halad a forgalom, a torlódás 3-4 kilométer. Az M1-es Budapest felé több helyen is szakaszosan torlódik. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél, majd távolabb Óbarok és Biatorbágy között is lassabb haladásra kell készülni. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Veszteföm a legjobb zenék. Egy kis ízelítőt hallottunk a Depeche Mode-tól a pénteki időjárás hangulatából. No good, hűvösebb lesz, felhősebb, és jó pár záporon, zivataron is túl lehetünk.

0: Holnap érkezik a hidegfront, ma még marad az indián nyár, de holnap sem hűl le még a levegő, majd csak péntekre. Viszont holnap délutántól estétől hegyre több lesz a felhő, és eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. A No Good után No One, Alicia Keys a legjobb zenék között.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, a világhírű Carlos Santanával megyünk tovább, aki egyik legnagyobb példaképének Szabó Gábort, azt a világhírű magyar jazzgitárost és zeneszerzőt tartja, aki az 1956-os forradalom után emigrált az Egyesült Államokba, ahol a Berkeley Zenei Egyetemen tanult, és az első olyan magyar jazzzenész lett, aki komoly nemzetközi karriert futott be. Santana sokat merített Szabó Gábor hegyedi, tiszta, mégis szenvedélyes és elnyújtott hangjaiból, valamint abból, ahogyan a gitáros a zenei visszacsatolásokat, a feedbackeket használta. Santana sosem felejtette el mesterét, akit interjúiban rendszeresen félistenként és zseniként emleget. A 2012-es Shapeshifter albumon két dallal is kifejezetten Szabó Gábor emléke előtt adózott, a Mr. Szabó és a Makumba in Budapest című számokkal. Most a Maria Mariát halljuk tőle a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem. Túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után jön majd a látnoki képességű svéd csapat, az Aesopész, akik már 98-ban látták, hogy a 2026-os nyár kegyetlen lesz. Cruel Summer, és persze jönnek magyarok is, például Lotfi Begi a Cosmix-szal.
2: Valahol benned él egy kis világ, ahol minden szép és jó talán.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
0: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Bővíteni a használt ruhák gyűjtését a Mohu. Börtönt kérnek a 60-i fiú bántalmazójára. Egyre többen választják a technikumokat a megyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a Mohu. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője. A részletek a Mohu honlapján érhetők el. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki tavaly nyáron súlyosan bántalmazott egy kiskorút 60 belvárosában. A vádirat szerint a férfi kábítószer fogyasztása után minden előzmény nélkül rúgta meg a fiút, aki elesett és eltörte a karját. A bántalmazás pillanatát egy térfigyelő kamera is rögzítette, a felvétel a nyomozati iratok részévé vált. A férfi ekkor egy másik ügy miatt bűnügyi felügyelet alatt állt, kijelölt tartózkodási helyét pedig engedély nélkül hagyta el. Elfogásakor további kábítószert is találtak nála. A 60-i járási ügyészség azt indítványozta, hogy beismerés esetén a többszörösen büntetett előilletű vádlottat 4 év szabadságvesztésére ítéljék, tudta meg a Heol. Tovább nőtt a technikumi képzések népszerűsége a megyében, és a szakképzésbe jelentkezők száma is emelkedett. A Megyei Szakképzési Centrum adatai szerint a következő tanévre 2122-en jelentkeztek, közülük 932 diákot vettek fel. A nappali képzésben 2022-ben még a tanulók 59%-a járt technikumba, 2025-re ez az arány már meghaladta a 67%-ot. Az ágazatok közül a turizmus vendéglátása legnépszerűbb, ezt a specializált gép- és járműgyártás, valamint a rendészet és közszolgálat követi, írja a Heol. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb zápor kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 24-26 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-8 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most azaz 2026. október 7-én 5 perccel 10 után az év 280. napján még 85 nap van évvégéig. A mai névnaposok az Amáliák, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. A világ, amiben élünk nagyjából így koordinátákban. This is the world we live in. Az Alcazar kezd. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy ezt szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM, a legjobb zenék. 2026. június 30. Széchény, 42 Celsius fok. Ez az új magyarországi melegrekord. Ennyire kegyetlen volt az idei nyár. A svéd Aesopbész hasonló című 98-as slágerével, a Cruel Summerrel megy tovább a szerda délelőtt.

0: Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési infók, dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében. A 71-es és a 72-es kilométer között csak egy sáv járható, 4-5 kilométeres a dugó. Az M1-esen Budapest felé több helyen is szakaszosan torlódik a pálya. Tatabánya a térségében a terelés kezdeténél lassul a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között is. A Hegyeshalom felé vezető oldal is torlódik Bicskénél karbantartás miatt több kilométeren. Kitartást, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is indul a délelőtt utolsó órája benne a sztárpár Jay-Z és Beyoncé duettjével. Vagy az Airi Mafiával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul hétfőn az őszi érettségi időszak. Szeméttelep égett Kistarcsa és Csömör között. Ma és holnap még enyhe időnk lesz, de holnap már eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek hétfőn az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló vagy javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csaknem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott. Itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csaknem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket és elvesztett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Részletek Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
1: Eloltották a tüzet a Szeméttelepen Kistarcsa és Csömör között. A fővárosi és gödöllői hivatásos, valamint a csömöri, fóti és rózsadombi önkéntes tűzoltók 5 sugárral oltották a lángokat, a rajok munkáját 3 munkagép is segítette. Alapvetően száraz, derült vagy fátyolfelhős időnk lesz, de előfordulhatnak kissé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget. Egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. Délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet. Többfelé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik. Már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát, jó utat kívánok! Október 7-dik napján, a hét közepén, szerdán, Amália napja van nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot! Robbie Williams, Angels, így indul az óra. Készül Shaggy, itt lesz a Faithless, és jön Michael és Janet Jackson is. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Best FM a legjobb zenék. 1995-öt írtunk, amikor Londonban a zenei producer Rollo Armstrong, a klasszikus zenei képzettségű billentyűs és DJ Sister Bliss, valamint a buddhista szemléletű rapper és énekes Maxi Jazz megalapította a Faithless-t, és még az év novemberében meg is jelent a most érkező Insomnia, a zenekar legikonikusabb és legnagyobb slágere, amely felért a brit kislemezlista csúcsára, valamint több országban is number one helyig jutott.
1: Best FM, a legjobb zenék. Take.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. Ma is nagyon lassú az 52-es főút a felújítások miatt, Fülöpszállás és Solt között. A félútpályát sok helyen lezárták napközben, és főleg reggel és a délutáni csúcsban hosszabb menetidőre kell készülni. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé, Lajos Mizse térségében. Egy sáv járható, 4-5 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Pinkkel, szól már is a Stupid Girls, jó étvágyat az ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, mágneses társasjátékot hívtak vissza fulladás veszély miatt. Holnapra már esőt is ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így több mint 6 milliárd forint összértékben. A hivatal egyébként év végéig nem bünteti a mulasztókat, hanem tájékoztatással, képzésekkel segít. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai, hal és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
2: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
1: Újszülött kislányt hagytak a Szent János Centrum Kórház baba mentő inkubátorában. A rendszer hétfő délután jelzett, a csecsemő az első vizsgálatok szerint egészséges, állapota stabil. Veszélyes társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. A Magnetic Blackstones nevű termék kicsi, de a megengedetnél erősebb mágneseket tartalmaz. Ha ezeket egy kisgyerek lenyeli, az fulladást vagy súlyos bélkárosodást okozhat. A hatóság kéri, hogy aki megvette a holland online forgalmazó oldalán ezt a játékot, vegye el a kicsik elől és ne használja tovább. Felhők megjelenhetnek az égen, és néhol jobban össze is gyűlhetnek, de azért nagyrészt napos időre van ma kilátás eső nélkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére ebből 6-18 fok marad. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. A napsütés legtovább keleten tarthat ki. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Délután még 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szerdát, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, itt vagyunk a hét közepén, jobban mondva a munkahét közepén, úgyhogy hallgassunk pörgős dalokat, hogy jobban bírjuk a hét második felét. Az Aquával, a Margaret Islanddel, a Blacketekkel ezt mind megtehetjük, de Pinkkel már indul is a délután és az óra, jön a Stupid Girls, szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék! Best.

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, igazán szuper szerdát. Én Majoros Rita vagyok, és itt leszek önökkel egész délután, hogy kibírjuk együtt a munkát, de ott legyek önökkel útközben is, vagy akár kikapcsolódás közben. De ha éppen bevásárlás közben, vagy mint tegnap lakásfelújítás közben hallgatnak Best FM-et, akkor is ott vagyok, és hozom a legjobb zenéket. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a szerda, és hogy már így a hét közepén egy kicsit tudunk a hétvégében gondolkodni. Legalábbis az, hogy hétvége, az már egy kicsit nyugalommal tölt el minket, hogy azért egészen gyorsan telik ez a hét. Ha még jó zenéket hallgatunk, akkor aztán végképp. Black Attack Heart lesz érkezik a folytatásban, de jön a Margaret Island és a Valahol. Hamarosan hozom a közlekedési információkat, de csak is kizárólag az Aqua Barbie körje után.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, ma is ott leszek, és ott vagyok önökkel az utakon. Bárkinek bármilyen információja van, azért azt is megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív a számunk 0620 55 55 155, de én amint kapom az infókat, már adom is tovább. Az M1-es autópályán Budapest felé szakaszos torlódás van. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassulás, majd Óbarok és Biatorbágy között is lassulás tapasztalható. A Hegyesalom felé vezető oldalon Bicske térségében pedig karbantartási munkák folynak, a 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, és így itt a külső sáv le is van zárva, több kilométeren keresztül emiatt van torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van, bárhonnan az ország útjaira, köszönöm, ha jelentkezik. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Csak jöttem egy jelet adni, hogy használják ki ezt a csodálatos időt kint. Tényleg nincs túl meleg, nincs túl hideg. Ez az igazi indián nyár, vagy vénasszonyok nyara, nevezzük bárminek is. Én ezt szeretem a legjobban, hogy mindenre tökéletes ez az idő. Úgyhogy ez most tényleg egy jel, hogy használják ki, üljenek ki egy teraszra kávézni munka után, vagy akár ha van most lehetőségük, akkor azonnal vigyék el a gyerekeket játszótérre, kirándulni, vigyék el a kutyát is sétálni, kirándulni, vagy egyszerűen csak tényleg élvezzék, szívják a D-vitamint magukba, mert hogy holnap sajnos már egy kicsit hűvösebb lesz, aztán hétvégén jön az igazi őszi idő, esős is lesz, 5-6 fokkal kevesebb, szóval talán lehet, hogy ez az utolsó lehetőségünk ezen az őszön, aztán persze majd meglátjuk a következő hetek időjárását, de ma ki kell használni ezt az időt, úgyhogy ezért jöttem, hogy ezt gyorsan elmondjam, vagy erre így figyelmeztessek mindenkit, használják ki ezt a mai csoda időt. És hallgassanak mellé isteni zenéket, na azzal még a délután is sokkal jobb. Kelly Clarkson, Since You Begun, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zuhany belém, ezt hallottuk a Well Hello-tól, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc múlva délután egy óra lesz. Tényleg nagyon gyorsan megy ez a mai nap is, már el is telt ugye egy óra a délutánból, úgyhogy süvítünk át a következőbe. Jönnek tehát a legfrissebb hírek, a következő órában pedig hozom majd a nap kérdését is, és aztán olyan zenéket, mint a Compact Disco és a Hősök dala. Minden rendben?
2: Amíg nyílnak a rózsák, semmi baj. Amíg szépek a lányok, semmi baj. Amíg fekete a kávé, semmi baj. Amíg téged látok.
1: És így lesz a Gorillaz is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is díjazták a családbarát kórházakat. 5 évig érlelnek majd a világűrben egy viszkit. Hamarosan vége lehet a nyárias ősznek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek hétfőn az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csaknem 25 ezeren érettségiznek majd. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett pedig 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már két család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri, egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
1: Több mint 1 millió eurót sikkaszthatott el az Állami Lottótársaság két pénzügyi vezetője Észak-Macedóniában. A két nőnél házkutatást tartottak. Itt a mobiltelefonok, számítógépek mellett készpénzt, aranyat, ékszereket, értékes órákat és luxus táskákat is lefoglaltak. A gyanú szerint tavaly előtt tüntették el a hatalmas összeget nem létező pénzügyi tranzakciókkal, utalásokkal, hamis dokumentumokkal. A két gyanúsítottat őrizetbe vették. Űrbéli kalandra indul a Viszki. Skót és japán tudósok a tervek szerint 2028-ban juttatják majd el a mintát a világűrbe egy műholddal. A Nedűt 5 évig érlelik majd a Föld körül. Azt remélik, hogy a fél évtizedes utazás karakteres ízt ad majd a Viszkinek. Alapvetően száraz, derült vagy fátyol felhős időnk lesz, de előfordulhatnak kissé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. Délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet, több felé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik. Már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt mindenkinek, elmúlt 1 óra és 3 perccel, én Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy jól vannak, jól telik a szerda, és hogy ebben az órában is velem tartanak. Hozom a nap kérdését, ahogy ígértem, de előtte zenél a Hooligans, jön a Vér nem válik vízzé, itt lesz a White Town és a Your Woman, most pedig Michael Gray indítja az órát. Jön a The Weeknd.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Ami az alapot igazából Fodor Rajmi, bocsánat, Rajmond adta meg, ő ugye az olimpikon, olimpiai bajnok vízilabdázónk, és hát összefutottam vele itt a folyosón, és az egyik kolléganő azt mondta, hogy hát annak idején, amikor ő tinédzser volt, akkor a titkos szerelme bizony Fodor Rajmond volt. Úgyhogy arra gondoltam, hogy szerintem mindenkinek volt titkos szerelme annak idején. Kinek ki volt a titkos szerelme, a crush-a, hogy ilyen 2026-osan fogalmazok, bár ez lehet, hogy még inkább 2025-ös, és most boomerkedek itt. Na de a lényeg az, hogy talán tinédzser korunkban mindegyikünknek volt titkos szerelme. Én például Ville Valóért voltam nagyon oda, a Him zenekarból, vagy hát még előtte Nick Carterért a Backstreet Boysból. Sokáig azt gondoltam, hogy nekem énekli a dalszövegeket. Hát ez sajnos nem volt így, bár így utólag nem is biztos, hogy baj. Na de a lényeg az, hogy a titkos szerelmek tinédzser korunkból. Hát ezeket most felelevenítjük ezen a délutánon. Jöhetnek hírességek, kevésbé hírességek, akár mondjuk a szomszéd padban ülő Jánoska is, úgyhogy jöhetnek a titkos szerelmek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzik. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe Dimples D-t hozok, Sucker DJ a Best FM-en.

0: Bestefem a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Budapest felé torlódás úgy tűnik mérséklődött, ezt írták többen is a hallgatóink közül. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél van még egy kis lassulás, majd Óbarok és Biatorbágy között is, de inkább csak lassulás, mint torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajosmizse térségében pedig dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv autózható, itt legalább olyan 5 kilométeres a dugó. És folytatódik a terelés kiépítése Budapest felé is, Ócsánál, a 30-as kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, itt is 3-4 kilométeres már a torlódás. A 11-es főúton pedig Szentendre belterületén, a Dunakanyar körúton, közel az Attila utcához egy autó a lámpának és a járda szegélynek hajtott. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávja van zárva, emiatt van ott egy kis torlódás. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155, ez a hívható telefonszámunk is, de az üzeneteket is ide várom. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Futam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy a nap kérdése megihlette a hallgatókat, mert hogy arra vagyok ma kíváncsi, hogy kinek ki volt a tinédzserkori titkos szerelme, és hát nagyon sokan elgondolkodtak ezen a kérdésen. Na de nézzük! Leonardo DiCaprio, ezt írja Erika. A Titanic után minden lány szerelmes volt, belém pedig különösen. Azt írja Réka, nekem David Beckham. A Spice Girls miatt kezdtem nézni a focit, és hát természetesen nem a foci érdekelt. Hát szerintem ezzel sokan így voltunk. Nekem Nuno Gomez volt a portugálok nagy kedvence. Hát ő volt az egyik titkos szerelmem. 0-20-55-55-155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek ide még az üzenetek. Hát rengeteg érkezett, úgyhogy igyekszem az összeset beolvasni. Na meg közben Krisztina Aguilera-t is játszani. Ain't No Other Man, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hát tényleg úgy tűnik, hogy betalált a délutáni téma, kinek ki volt a tinédzserkori nagy szerelme, hát már jöhetnek is az üzenetek, 0620 55 55 155, de Facebookon is, Instagramon is lehet írni, fel is lehet hívni ezen a számon, szóval várom az üzeneteket a következő órában is, mert hogy percek múlva 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább a Caesar Sisters-el, jön az I Don't Feel Like Dancing. És zenél majd a Honey Beast is.

0: ez a vége.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Keresik az év turista házát. A gyógyszergyártásban lehetnek jelentősek az idei kémiai Nobel-díjasok kutatásai. Holnap már jól jöhet az esernyő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 22 ezer köbméternyi követ építettek be a Duna medrébe a katonák Paksnál. Az atomerőmű közelében majdnem 1000 honvéd, köztük több helikopteres, tűzszerész vagy búvár, mintegy 28 ezer munkaórában 145 technikai eszközzel dolgozott a különböző feladatokon, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán jelezte, az úgynevezett fenékküszöb működik, és ha nem készült volna el, akkor az atomerőmű valószínűleg nem tudna dolgozni. 10 szálláshely verseng idén az Év Turista Háza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Részletek Bentakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
1: A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A francia Henri Kagan és a japán Kenzo Soai rájött arra, hogy ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatások a gyógyszergyártásban lehetnek jelentősek. Vége a mozdulatlanságnak a kutakon, csaknem 3 hét után ma ismét emelkedett a benzinára. A 95-ösért 5 forinttal többet literenként átlagosan 641 forintot kérnek. A gázolajára most sem változott, átlagosan 709 forint maradt, írja a holtankoljak.hu. Felhők megjelenhetnek az égen, és néhol jobban össze is gyűlhetnek, de azért nagyrészt napos időre van ma kilátás eső nélkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére ebből 6-18 fok marad. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. A napsütés legtovább keleten tarthat ki. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Délután még 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen slágerkavalkád 2 óra után 4 perccel is folytatódik. Én Majoros Rita vagyok, és olyan zenéket hozok, mint Tupac és a California Love, vagy az Aerosmith és az Amazing. Itt lesz a Savage Garden is, jön majd a Planet Funk, de most a Caesar Sisters ikonikus slágerével táncolunk, jön az I Don't Feel Like Dancing. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Közel 30 évvel Tupac halála után ítélet született meggyilkolásának ügyében, mert 1996. szeptember 7-én Las Vegasban tüzet nyitottak Tupac autójára, amiben egyébként nem egyedül ült, viszont ő az, aki a támadás után néhány nappal életét vesztette, de egyébként a célpont is ő volt, 25 éves volt egyébként mindeközben, és 30 éve, amikor ez történt, senkit nem vontak vád alá, senkit nem ítéltek el, csak nyomozás indult, de tényleg kvázi nem lett eredménye egészen mostanáig, amikor is néhány évvel ezelőtt Duane Cafferty Davis elkezdett arról nyilatkozni, ő állítólag egyébként egy ilyen nagy bandának volt a vezetője, egy ilyen kaliforniai utcai bandának, szóval elkezdett arról nyilatkozni, hogy ő is abban az autóban ült, ahonnan tüzet nyitottak Tupac autójára, na és akkor aztán elkezdődött a nyomozás, és végül kiderült, hogy ő volt az, aki kitervelte ezt az egészet, és végül ő adta a fegyvert a gyilkos kezébe, úgyhogy most végre elítélték, úgyhogy a rajongók is, hát mondhatom azt, hogy 30 év után egy kicsit elégtételt kaptak kedvencük ügyében, de egyébként elképesztő, hogy 30 évig nem történt semmi. Úgyhogy ezek a legfrissebbek Tupac Shakur halála körül, mi pedig ezek után csak is egy Tupac dallal mehetünk tovább, jött egy kis nyugati parti hip-hop, itt van Tupac és a California Love a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-es autópályán a főváros felé a Válivölgyi pihenőhely után egy munkagépbe hajtott bele egy másik autó, a 33-as kilométernél a belső sávot lezárták. A 86-os főúton Egyházas Rádóc határánál két kamion ütközött, a 63-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Az autókat helyi önkormányzati utakra terelik. A teherforgalmat Szombathely felől a 8704-es útra, Sorok-Polány felé terelik. Az M5-ösön folytatódik a terelés kiépítés a Budapest felé vezető oldalon Ócsánál, a 30-as kilométertől a 22-es kilométerig, a forgalom csak egy sávon halad emiatt a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom továbbra is az útinfókat. Nagyon köszönöm, jó utat, vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Több létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Világbajnoki bronzérmekkel tért haza az ostorosi karatéka. Fölényes győzelemmel rajtolt a kékesi ese. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Két bronzérmet szerzett Mákos Milán a Budapesten rendezett nyílt integrált karate világbajnokságon. Az Egri Városi Sportiskola ostorosi karatékája előbb páros forma gyakorlatban állhatott a dobogó harmadik fokára. Ezután édesanyjával, Fehérvári Csillával közösen a családi forma gyakorlatban is bronzérmet nyert. A világbajnokságon 13 ország 170 sportolója mérte összetudását. Az Egri VSI több versenyzője is értékes helyezéseket szerzett. Mákos Milán számára hamarosan újabb nemzetközi megmérettetés következik. Október közepén Olaszországban a Shotokan karate világbajnokságon és világkupán lép ismét tatamira. Kiütéses sikerrel kezdte az új bajnoki idényt a Gyöngyös Solymosi Kékesi Ese sakk csapata. Az NB2 Erkel csoportjának nyitó fordulójában a solymosiak Budapesten ültek asztalhoz a vízügyi SC ellen, és 10-2-re győztek. A Kékesi Ese ráadásul külföldi nagymesterei nélkül érte el a fölényes eredményt, miközben a házigazdák a legerősebb összeállításukban szerepeltek. A vendégek 9 partit nyertek meg, 2 találkozó pedig döntetlennel zárult. A csapat az előző idényben még az NB1-ben szerepelt, ahol ezüstérmet szerzett, az új szezont azonban már egy osztállyal lejjebb kezdte meg, írja a Heol. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb zápor kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 24-26 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-8 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes szerda délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. 25 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Tegerben. Holnapra már megkaptuk a citromsárga riasztást Heves vármegyére. Hozom a részleteket, köszöntjük az ünnepelteket, mellé itt vannak a dalok, elsőként Jason Derulo.
0: 100,7 Best FM.

0: 15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 25 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben. Az országban 23 és 28 fok között van most a hőmérséklet. Nagyon nagy különbségek nincsenek, sőt Kékestetőn sem. 18 fok van jelen pillanatban. Hihetetlen, megnéztem ezt is, hogy mennyi volt a leghűvösebb Kékestetőn, mennyi volt itt Egerben. Egerben 7-8 fokot mutattak a hőmérők, Kékestetőn 11-12. Tehát ott annyira nem is hűlt le a levegő az ország legmagasabb pontján. No de vissza, és akkor nézzük a jövőképet. A holnapi napra már kaptunk egy citromsárga riasztást. Péntekre is ugyanígy megvan, itt Heves megyében. Ez pedig annak a ciklonnak köszönhető, ami megérkezik majd holnap délután a Kárpát-medencébe. Hozza magával a szelet, a lehűlést és a záporokat, zivatarokat. Lehet, hogy itt nálunk majd csak az esti órákban mutatkozik meg, ettől függetlenül jó felkészülni rá. Csapadék, csapadék, amikor én is azt hallom az előrejelzésekben, hogy jön majd a csapadék, elég nehezen hiszem ezt el. Hogyha holnap nem is kapunk, de a hétvégén mindenféleképpen, szombat-vasárnapra ígérték az előrejelzésekben a nagyobb csapadékot. Vasárnap például alig érjük majd el a 15 fokot, a csúcs hőmérsékletet mondom most, az elég sanyarú sorsú nap lesz így a hét napjaihoz képest. Elég szépen kezdtük ezt, aztán ahogy közeledünk a hétvégéhez, egyre csúnyább és csúnyább lesz. Holnap tehát nem lesz még annyira hideg, egy olyan 22-23 fokos csúcsok lesznek itt Egerben, aztán inkább a hétvégére hűlünk majd vissza. A ciklonnal kapcsolatban pedig a már említett szél miatt azért nézzenek körbe az erkélyen. Jönnek a repülők, előtte pedig itt van Jimmy Neil most a 100,7-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: ez az egyik elérhetőségünk facebook.com/bestefemeger. Itt is megtalálnak bennünket. Október 7-e van, ez eddig oké, talán az is, hogy szerda van. Ma van a tisztességes munka világnapja. A szakszervezetek nemzetközi szövetsége kezdeményezte 2008-ban ennek az ünnepnapnak a létrehozását. A tisztes munka és annak értékelése mellett egységesen kiállnak a világ szakszervezetei. A tisztes munka világnapja, tehát a mai nap október 7-e, és ma van az állami gondozásban élő gyermekek napja is, ez 2021 óta. Ma van a névnapja az Amáliáknak, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig, amennyire népszerű volt annak idején, ma már kevésbé használatos a név. Az Amália név nap megtalálható a naptárban július 10-én is. Az Amal kezdetű germán női nevek, mint például az Amalberga, mert hogy ilyen is van, ezeknek a becéző rövidülésének az önállósult formája. A név két összetevőből áll, Amálok, ez a gót királyi család, és védelem. A jelentése tehát Amáló gót királyi családhoz tartozó és védelem. Életfeladatuk felismerni a lehetőségeket arra, hogy hogyan tudnak segíteni másoknak. Erőt és bátorítást adnak a környezetüknek. Talán a példamutatás az, ami mindig jellemző rájuk, tehát mindig példát vehetünk egy Amáliáról. Rendkívül fontos számukra szeretet, ezért a világban egyfajta gondolkodói szerepet képviselnek, mondja Számmisztika a nevük elemzése után. Ma ünnepelnek még névnapot Amál, Bakács, Baksa, Bekény, Bekes, Garfield, Gerold, Girót, Mária, Márk, Márkus, Rodion, Szergius, Vendelina és Zserád nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. A mai nap ünnepeltjei a kutyusok közül a Csitri és a Briós nevűek, a cicák közül a Kacor és a Málna nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszőrösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Tindi nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a mérlegek, a születésnaposok. Mi jellemző azokra, akik október 7-én születtek? Az erényei közé tartozik, hogy nagyon szorgalmasak, álmodozóak, érzékiek. A hibáik, hogy nagyon engedékenyek és zavarosak néha. Az egészségi állapotuknál érdemes sok vizet inni, mert a fejfájás, migrén többször előfordulhat, a cukorbetegséget is írja a nagykönyv. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy kiválóak lehetnek pilótának, botanikusnak, valójában minden olyan munkát választhatnának maguknak, ami természettel kapcsolatos, erdővel, természettel kapcsolatos, mert ott tudják kiélni magukat. És hogy kik a születésnaposok, nézzük név szerint. Bátori Tamást Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Tomikám, minden szépet és jót neked. Ma van Oravec Laurának is a születésnapja, sok-sok puszi, akárcsak Zelei Barbinak. Barbikám, nagy-nagy ölelés neked. Ma ünnepel Bak Sándorné Marianna is születésnapot, millió puszi. Donkó Anitáról se felejtkezzünk el, ő is október 7-ei, Isten éltesse sokáig. Ma van Lubkovics Enikőnek is a születésnapja, nagy-nagy puszi neki. El ne felejtkezzünk Horuci Grétáról, ő is születésnapos, Isten éltesse. Farkas Enikő is a mai napon látta meg a napvilágot, nagyon jó egészséget neki, akár csak Kovács Gyurinak, Kovi Gyurinak, ő is születésnapos, remélem, hogy épségben hazaért már Egerben. Hogyha kihagytam bárkit, írjanak vagy hívjanak, jön az Outkast itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, a holnapi nappal elkezdődik a Design Eger 2026 és egészen 18-áig tart. Workshopok, kiállítások, szakmai és közösségi programok, ezek mutatják be Eger és Heves megye kreatív vállalkozásait, alkotóit és közösségeit. Rengeteg program közül válogathatunk. Kerámiák a műhelyből, mozgókép, animáció készítés, hajfonás, sejemfestés, élménykerámia, léleklenyomat, szépségápolás, lakberendezés, érdemes ellátogatni a közösségi oldalra is, megkeresni az eseményt. A Design Eger a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében valósul meg. Talán érdemes az ő weboldalukra is ellátogatni. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Elindult az egyetemi filmklubok új évada. Borvidéki címkék mesélnek Eger múltjáról. Megyénk is bekapcsolódott az országos étterem hétbe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikáció igazgatója.
4: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben.
3: Holnap nyílik meg Egerben a Címkézet múlt című kiállítás. A Bródi Sándor könyvtár helyismereti gyűjteményéből válogatott borvidéki palack címkék segítségével idézik fel az egri borászat, a kereskedelem és a reklám régebbi korszakait. A tárlat nem csak a palackok grafikai világát mutatja meg, hanem azt is, hogy hogyan alakult a borvidék arculata az elmúlt évtizedekben. A kiállítás az októberi egri kulturális programok közé tartozik, és a helyi borkultúra története iránt érdeklődőknek is kínál új nézőpontokat, írja a viziteger.com. Hevesi vendéglátóhelyek is csatlakoztak az idei országos étterem héthez. Több egri, valamint egy noszvai helyszín csábítja a kampány keretében a vendégeket. Az október 18-áig tartó gasztronómiai akcióban országszerte 230 étterem kínál egységes, fixáron háromfogásos ebéd vagy vacsora menüt. A programban résztvevő vendéglátóhelyekbe kizárólag az étterem hét honlapján lehet asztalt foglalni, áll a kampány honlapján. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb zápor kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 24-26 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-8 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmentesett mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok. Nagyon figyeljék a terelő táblákat a 4 sávosokon, nehogy gond legyen belőle, még most is ott vannak és dolgoznak. Gondolok itt a vasúti csomópontra. Kezdünk itt a Rudimentál Ella Ayral.
0: 100,7 Best FM.

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Egy látványos baleset volt a mai napon a K2-nél. Erről is beszélgetünk Autómentős Ferikével, ha bármi van, 0620-355-6555-ös írjanak, hívjanak. Itt van Mark Ronson és Amy Winehouse.

0: Iról és a környék útjairól. Ferikém, szia, üdvözöllek végre már itt az éterben.
1: Tia Dudi, sziasztok. Hát ez a kényszer leállás nekem nem volt túl jó. Nem hallhattam a szőke csilingelő hangodat, de halkan beszélek, mert Ricsi, hogyha hallja, akkor kikapok tőle.
0: Nem tudom, most nem látom, de bajta lesz a kezében, akkor majd hívlak. De jó, oké, figyelünk.
1: Mondanám, hogy sennyugalom békesség volt mai nap Eger útjain. Nem teljesen igaz, amit mondok. Felbontás, útfelbontások miatt mindenki rázza az öklét, de gyerekek, hányszor mondtam el, hogy a szépségért szenvedni kell. Nem tudunk mit csinálni, ezt ki kell bekelni. Valakinek nem tetszik az útnak a minősége, őket ilyen fotelhuszárnak szoktam hívni, hogy semmi gond, gyerekek, álljatok fel, menjetek ki, és mutassátok meg, hogy hogy kell. Tudod, erre azt szoktam mindig mondani mindenkinek.
0: De ugyanezt szoktam én is mondani, tehát lehet kritizálni. Állandóan tele van az internet kritizálókkal. Én már azt vettem észre, hogy ez a Facebook arról szól, hogy mindenki ott van, aki írni tud. Innentől kezdve meg gondolja, mit akarsz.
1: Igen. Na, visszatérve azért balesetről is azért beszámolok, egy tanulságos balesetről. A M25-ösön érkezett egy furgon mai nap Eger irányába, és valamit nem sikerült értelmezni, mert a körforgalmon átugratva állt meg a K2-es úton. Tényleg, hogyha valaki közlekedik idegen helyen, azért próbáljuk már meg azt, hogy az utat nézzük, és ne a környéket csodáljuk.
0: Értem.
1: Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, mert nem értettük teljesen jól meg egymást magyarul, de az a lényeg, hogy ott összetört egy jármű, személyisérülés, hála Istennek, nem történt.
0: Jó, na végre kiengedem már magamból a gőzt, mert hogyha személyisérülés nem történt, engedd már meg, hogy adjam ki ezt a kis mosolyt magamból, már csak azért, mert tehát az M25-ről érkezett Eger felé, és így ezzel a mozdulattal ott az a bucka, ami a körforgalom, de akkor nevezzük egy kupacnak, vagy nem tudom, valaminek, és ezen így át, telibe így áthajtott egyenesen.
1: Igen, tudod, mint a GPS is mondja neked, hogy a következő kereszteződésnél hajtson tovább egyenesen. Nem az, hogy körforgalom, nem a második kiáró, következő kereszteződésnél hajtson egyenesen, és mint a vonalazó megrajzolta.
0: Nem már. Nagyon összetört az autó, hogy ledarálta ezt a kis kupacot ott?
1: Hát azért mondjuk úgy, hogy kell vele egy másik motor az autóba.
0: Jó, oké, bocsánat, elnézést, hogyha hallgat minket most az illető, de kicsit furcsálom azt. Meg akkora sebességgel jönni, hát amikor bejössz az M25-ről, ott folyamatosan ott vannak a táblák, sőt, pattog az út, mert kint vannak azok a kis mini fekvő rendőrök, hogy tik-tik-tik-tik-tik-tik, tehát jelzi valami, hogy hoppá, fék-fék-fék. Lehet, hogy nem sikerült értelmezni ezt a... Meg azt mondod, külföldi volt. Na, ott másképp működik akkor ezek szerint.
1: Igen, úgyhogy tényleg arra kérek mindenkit, hogyha idegen helyen járunk, ahol még soha életünkben nem jártunk, nyitott szemmel közlekedjünk, nehogy valami gond legyen, mert nem biztos, hogy mindenhol olyan kedvesek és aranyosok a rendőrök, mint itt a városunkban.
0: Megjegyeztesz azzal, hogy lehet, hogy külföldön így kell átmenni a körforgalmon, és ő is csak ezért ment egyenesen, mert nem körbe megyünk, hanem ha én egyenesen megyek, egyenesen át. Ferikém, jóval hagylak, délután beszélünk holnap, addig is minden szépet és jót neked.
1: Kellemes napot és balesetmenteset, sziasztok!
0: Nagyon szépen köszönjük, 0620-355-6555-ös, várjuk az információkat. Nio érkezik itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, a holnapi nappal elkezdődik a Design Eger 2026 és egészen 18-áig tart. Workshopok, kiállítások, szakmai és közösségi programok, ezek mutatják be Eger és Heves megye kreatív vállalkozásait, alkotóit és közösségeit. Rengeteg program közül válogathatunk. Kerámiák a műhelyből, mozgókép, animációkészítés, hajfonás, sejemfestés, élménykerámia, léleklenyomat, szépségápolás, lakberendezés. Érdemes ellátogatni a közösségi oldalra és megkeresni az eseményt. A Design Eger a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében valósul meg. Talán érdemes az ő weboldalukra is ellátogatni. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Bővíteni a használt ruhák gyűjtését a Mohu. Börtönt kérnek a 60-i fiú bántalmazójára. Egyre többen választják a technikumokat a megyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a Mohu. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője. A részletek a Mohu honlapján érhetők el. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki tavaly nyáron súlyosan bántalmazott egy kiskorút 60 belvárosában. A vádirat szerint a férfi kábítószer fogyasztása után minden előzmény nélkül rúgta meg a fiút, aki elesett és eltörte a karját. A bántalmazás pillanatát egy térfigyelő kamera is rögzítette, a felvétel a nyomozati iratok részévé vált. A férfi ekkor egy másik ügy miatt bűnügyi felügyelet alatt állt, kijelölt tartózkodási helyét pedig engedély nélkül hagyta el. Elfogásakor további kábítószert is találtak nála. A 60-i járási ügyészség azt indítványozta, hogy beismerés esetén a többszörösen büntetett előilletű vádlottat 4 év szabadságvesztésére ítéljék, tudta meg a Heol. Tovább nőtt a technikumi képzések népszerűsége a megyében, és a szakképzésbe jelentkezők száma is emelkedett. A Megyei Szakképzési Centrum adatai szerint a következő tanévre 2122-en jelentkeztek, közülük 932 diákot vettek fel. A nappali képzésben 2022-ben még a tanulók 59%-a járt technikumba, 2025-re ez az arány már meghaladta a 67%-ot. Az ágazatok közül a turizmus vendéglátása legnépszerűbb, ezt a specializált gép- és járműgyártás, valamint a rendészet és közszolgálat követi, írja a Heol. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet. Térségünkben kisebb zápor kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 24-26 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-8 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, lehet, hogy még mindig ott van a Trafipax a Kisasszony úton. Ha bármilyen információjuk van, 0620-355-65-55-ös. Jön Szakács Gergő, elsőként pedig itt van a Far East Movement.
0: 100,7 Best

0: 17 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Új kiállításnak ad otthont az Agria Park Galéria Dócs Diana 12 életcímű tárlatán a képzőművész festményeit és tűzzománcait nézhetjük meg. A kiállítás megnyitóján Kovács Katalin tűzzománc műhelyvezető mond köszöntőt, a tárlatot Elgál Éva képzőművész nyitja meg. Az eseményen Szabó Péter Henpen játék működik közre, valamint fellépnek az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló alapművészeti iskola modern tánc tanszakának növendékei, felkészítőjük Gulyik Judit művész tanárnő. A megnyitó moderátora Teleki Klári galéria vezető művészet pártoló. A kiállítás megnyitója október 10-én szombaton délután 5 órakor lesz. Jön Santana és Michel Branch itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ma pop stílusú dalokat hallunk két órán keresztül, 6 és 8 óra között. Az első órában White Boy-jal, a másodikban FMD-vel, én pedig megyek. Az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Holnap már néhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAP-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter-skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A két díjazott francia és japán tudós rájött arra, ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatásoknak a gyógyszergyártásban lehet nagy jelentőségük. Holnap már előfordulhatnak záporok, zivatarok, már is mondom a részleteket az időjárásról. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-7 igen, Whiteboy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06255555 155 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu, az

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is. De olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehol.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: hírek a Best FM-en.
1: Sikeres a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, életveszélyessé vált az általános iskola Kincsesbányán, alvóversenyt rendeztek Tokióban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek, csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott, itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csak nem 100 embert mentettek ki a vízből, de kivontattak műszaki hibás hajókat, és visszaállítottak felborult járműveket is. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket, elveszett tárgyakat is. A Balatonból három elsüllyedt hajót emeltek ki. Meghalt egy iskolai programon résztvevő 18 éves lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum végzős diákja a rendőrségi közlések szerint hajnalban vesztette életét egy hévízi szállodában. A kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül. A rendőrség vizsgálja a körülményeket, önkezűség vagy idegenkezűség gyanúja egyelőre nem merült fel. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés, ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Alvóversenyt rendeztek Tokióban. A résztvevők egy mérőműszerrel felszerelkezve helyezkedtek el egy kényelmes fekvőhelyen. A zsűri azt figyelte, milyen gyorsan merülnek álomba és mennyire jól szundikálnak. A győztest átszámítva több mint 4 millió forinttal jutalmazták. Az OECD 2021-es adatai szerint egyébként a japánok keveset, naponta átlagosan 7 óra 24 percet alszanak. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A költségvetés és az elektromos roller is szóba kerül a kormányülésen. Pár nap is indul az őszi érettségi szezon. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. A 2027-es költségvetésről is tárgyal a kormány mai ülésén, ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, napirenden lesz még az országfásítási program és az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorítása. Ezen kívül több fontos beruházásról és uniós ügyekről is egyeztetnek. A kormányfő egyébként tegnap több döntésről is tájékoztatott, így például arról, hogy bevezetik a milliárdosok vagyonadóját. Kibővül a kataadózás, mellékállású vállalkozóként, nyugdíjasként, egyetemistaként is lehet választani, és cégeknek is lehet majd számlát adni. Ezzel együtt a főállású katásoknál duplájára 100 000 forintra emelkedik a havi adó mértéke. A Fidesz közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, jövő szerdáig várják a véleményeket. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbenikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Hetek óta tartó stagnálás után drágult a benzin. A 95-ös literjéért 5 forinttal kérnek többet. A gázolaj ára továbbra is változatlan a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. Így most a 95-ös benzin átlagára 641, a gázolai 709 forint. A szakportál arról is ír, hogy a nemzetközi olajpiacon továbbra is jelentős a bizonytalanság. A közel-keleti konfliktus, a szaúd-arábiai infrastruktúrát ért támadások, illetve a mexikói öbölben kialakuló vihar miatt. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport, és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Északára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az, hogy félbevágjuk a hetet, az már annyira nem ül, hiszen már több mint felén túl vagyunk, úgyhogy örüljünk, és persze a legjobb zenék kíséretében a Maroon 5 kezdi ezt az órát, ez a Makes Me Wonder.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1995-ben Montel Jordan szerintem tudta nélkül, de megírta minden idők legjobb péntek esti buli indító dalát, a This is how we do it-et, ami 7, azaz 7-es hétig vezette az amerikai chartlistákat. Aztán nem tudom, hogy mi történt vele, de egyről a kettőre az ember felhagyott a zenéléssel, és lelkésznek állt, úgyhogy a péntek és a szombat után úgy néz ki, hogy már a vasárnap lett a munkanapja. De hogy miért, azt soha nem fogjuk megtudni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mostanában ez Justin Timberlake-ből készült elég sok mém. Szerencsétlen ezt vagy bánja, vagy nem, ki tudja, nem is nagyon érdekel. Az viszont biztos, hogy 2000-ben megcsinálta még anno az NSYNC-kel az It's Gonna Be Meat. Viszont Justin úgy mondta ki a meat, hogy az nagyjából hajazott a May-re, ami angolul a május. Úgyhogy nagyjából minden tavasszal eljön az a mém, hogy Justin Timberlake elmondja, It's Gonna Be May. Nem egy nagy sztorim, de nekem tetszik. Na meg a dal is. NSYNC.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2001-ben Nelly Furtado még fiatal, törékeny kislányként arról énekelt a Turn of the Lights-ban, hogy milyen nehéz önmagadnak lenni, meg hogy milyen nehéz az, hogyha bizonytalan vagy magaddal szemben. Aztán eltelt 20-25 év, és már azt mondta, hogy fiatal lányok, akik abban a korban vagytok, mint én, amikor megírtam a Turn of the Lights. Legyetek önmagatok, legyetek magabiztosak, és nem kell mindenféle kencét az arcotokra kenni, mert az a lényeg, hogy legyen valamilyen szinten egyedi vonásotok, nem kell egyenarcot csináltatni, és mind a két alkalommal akkor is és most is igaza volt, viszont most jöjjön akkor is, tehát Nelly Furtado és a Turn of the Light.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár nem egy karonülő a következő dalunk, attól függetlenül a cím az mindent elmond, mert egyszerűen ebből a dalból és ebből a melódiából, ebből a hangból nem elég. Ez a Soul Searcher és a Can't Get Enough. És tegye mindenki a szívére a kezét, nem így van, ebből tényleg nem elég, de tényleg nem elég.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az állami gondoskodásban élő gyermekek napja. Szeptemberben is rengett a föld alattunk, holnap már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 25%-os béremelést kérne tűzoltásként a szociális és gyermekvédelmi szektor. Erre a szakemberhiány és a fluktuáció enyhítése érdekében lenne szükség, mondta a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke a Parlamenti Vizsgálóbizottság előtt. Meleg Sándor szerint az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kellene igazítani. Az egyeztetésen az is elhangzott, hogy jelenleg 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok a gyermekvédelem megújításáért. Az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a megfelelő nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívták fel a figyelmet. A 16 pontban egyebek mellett szerepel még a bántalmazással szembeni zéró tolerancia, az otthonos elhelyezés, az elérhető családterápia és kríziskezelés, valamint a hiteles és empátiával dolgozó szakemberek. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. Nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük három magyarnak is. A katmandúi kormány közölte, lezárta a kutatást, és mostantól a rehabilitációra és az újjáépítésre szeretne összpontosítani, beleértve az utak, hidak újjáépítését is. Az eltűntek családtagjai csalódottságukat fejezték ki a döntés miatt. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szerda este, 9 óra után 3 percen is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telik ez a szerda este. Remélem már készültök a kispéntekre, és remélem, hogy várjátok már Robbie Williams-t és Laura Pausinit, hiszen érkezik a Desire.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Villám McQueen által nagyjából egy újabb generáció megismerte Rascal Flatts Life is a Highway című dalát, ami valójában egy feldolgozás, hiszen 1991-ben Tom Cochrane vitte igazi sikerre. Viszont egy a lényeg, hogy utána 2006-ban a Rascal Flatts újra gondolta, a Pixar ezt megerősítette, a Pixar az, aki gyártotta a Verdák című filmet, a többi pedig már történelem, csak akinek van gyereke, az tudja, hogy már ismeri, és néha-néha már úgy ezt a dalt. Na mindegy, Rascal Flatts, Life is a Highway, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a híres embereknek az életében mindig van legalább egy olyan dolog, amit felajánlottak nekik, elutasították, majd utána biztos, hogy nagyon bánnak. Ilyen például Will Smith és Neo esete, hiszen ő akkor inkább a vadiói vadnyugatot választotta, vagy éppen Kylie Minogue, akinek a következő dalt, ami nem más, mint a Toxic, felajánlották, viszont ez neki nem tetszett. Úgyhogy átadták Britney Spearsnek. Neki tetszett, megcsinálta, majd utána Grammy-t is kapott érte, Kylie Minogue pedig azóta is lehető rágja, ezért a kefét, bár megmondom ezt, hogy annyira nem vagyok benne biztos. Viszont Britney, köszöni szépen, azóta is örül neki szerintem. Jön a Toxic!

Ezt a fem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal szerintem idegen nyelv tanároknál készült, hiszen képzeljétek el, hogy angol és francia szövegrészeket kever, és hozza azt a tipikus 2000-es évekbeli Eurodance hangzást. Német alap, francia elegancia, angol refrén. Kell ennél több? Hát nem, ennél európai receptet szerintem egyetlen egy iskolába se tudtak volna csinálni, bármelyik tantervben. Jön a French Affair, ez a Sexy.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a dal, aminek szerintem annyira a szövegét nem kell tudni. Egy a lényeg, hogy amikor megszólal a szaxofon, akkor tudjuk, hogy időnként azt kell mondani, hogy How G. És a Black Machine ezt nagyon odapakolta. Én pedig most nagyon odapakolom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Sikeres a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt, csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt a mobiltelefonügy miatt. Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy megtörtént a kihallgatása a 2024. június 21-én történtek miatt, a fejleményekről pedig részletes tájékoztatást ígért. A központi nyomozó főügyészség közölte, hogy a kormány főmentelmi jogának felfüggesztése után gyanúsítottként hallgatták ki, lopás vétségének gyanúja miatt. Kiemelték, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és érdemi védekezést terjesztett elő. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés. Ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport, és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok. A Big Keep szerda este van, 10 óra múlt 3 perccel, és a hétfői válogatott siker után simán mondhatom, hogy az első félidőnek vége, viszont új erőre kapva indul a második félidő. A The Killers kezdi, ez kérem szépen a Human.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, most jön az a rész, amit már nagyon sokan megszoktak és nagyon sokan várnak. Megnézzük, hogy holnap kit kell felköszönteni névnapja kapcsán. Vágjunk is bele, 8-án Koppány névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a kibővített naptár szerint a Benedettákat, a Benediktákat, a Benitákat, a Bettinákat, a Brigittákat, a Demetereket, a Dömötöröket, az Etelkákat, a Jánosokat, a Magórokat, a Simeonokat és a biztonság kedvéért, hogy ők ne maradjanak ki, a Gittákat és a Jánosokat. Úgyhogy ha van ebből a szerény felsorolásból bárki, aki ott van a családodban vagy az ismerősödben, hallottad a neveket, még egyszer biztos nem fogom elmondani, viszont köszönj fel őket reggel egy SMS vagy a telefon formájában, és ennyi. Én pedig most hozom Whitney Houstont, jön a My Love Is Your Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék elképzelni, Jennifer Lopez nagyon kiakadt. Nemrég ott volt a párizsi divat héten, eléggé esős volt az idő, viszont szabadtéri volt a felvonulás, és voltak olyan trógerek ezek a rendezők, hogy azt mondták neki, tessék összecsukni az esernyőt, mert eltakarhatja a színpadot. Első, de persze J.Lo ezt olyan volt, mint hogyha meg sem hallotta volna. Aztán, amikor már így irányzottan neki szólt, hogy drága énekesnek, csukd össze, légy szíves, vagy ki leszel vezetve, akkor nagyon megsértődött, de szólt a biztonsági személyzetnek, hogy el azzal az esernyővel, úgyhogy rommázott, pedig nagyon jól nézett ki, talpig barnába volt, haj belőve, smink belőve, nem tudom, mi lett a divat bemutató végére, de megmondom őszintén, annyira nem is érdekel. Viszont anno csinált nagyon jó dalokat, most jön tőle a Play!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, nagyon szerencsésnek tartom magam azért, mert láthattam annó élőben Stinget, és segít, amikor a Hősök terén több százezer ember előtt fellépett, és ott voltam a backstage-ben, amikor elvonultak, hát az tényleg egy mámor volt, egy teljesen más energia, szinte egy teljesen más aura vonult el mellettem. Most mondjuk igaz, hogy nem Shaggyvel érkezik Sting, hanem Craig Daviddel, de szerintem a minőség ugyanaz, jön a Rise and Fall.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenéket, csodás szerda éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és az van, hogy egy órára vagyunk a kis péntektől, a csütörtöktől, úgyhogy mindenki örüljön, én is nagyon örülök, és Sarah Connor is nagyon örül, hiszen annó nagyon szerették őt, jön a Let's Get Back to Bad Boy.
1: Ez a Night Shift, a

West Coast for life. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, megnézzük, milyen idő vár ránk a csütörtöki napon, azaz holnap. Na vágjunk is bele. 11 fok lesz reggel, vagy hajnalban, ki mikor kell. 25 fok lesz napközben. Eddig mind nagyon jó, olyan volt, mint tegnap. Csak egy kis változás, hogy erős, szeles napunk lesz, jó sok felhővel és záporok, zivatarok várhatóak. Úgyhogy vége van az esőmentes időszaknak, vége van annak, hogy nem kell nálunk esernyő legyen, hanem itt minden változik, azért már, ahogy nézem, jön az ősz elég rendesen, és önnek mondjuk kevesen örülünk, én sem. Na mindegy, viszont Will Smith is jön, ő talán hoz egy kis nyarat, bár nem ezzel, ez a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, be kell vallanom, én nagyon kritikus vagyok azokkal szemben, meg azokkal kapcsolatban, akik egy teljesen más szakmából vállalnak valami hasonlót. Mint például, amikor Kelly Clarkson énekesből úgymond egy talkshow műsorvezetővé, angolul talkshow hosttá vált, és hát azért belenéztem a biztonság kedvéért, hogy nem csak rosszat mondjak róla, és sajnos meg kell köveznem saját magamat, mert hogy vannak nagyon jó interjúi, vannak nagyon jó kérdései, és vannak nagyon komoly világsztárok, akik csak neki nyilatkoznak. Úgyhogy Kelly Clarkson, én most azt tudom mondani, hogy elfogadlak ott a kanapén, már annyira nem szívesen teszem ezt. My life would suck without you. Hát mondjuk én ezt nem tudom elmondani rólad, de te lehet, hogy rólam, na tuti nem. Mindegy, valaki valakiről tuti. Yes.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM, Best FM Magyarország vagy Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól mi a dörgés, arra kérünk titeket, hogy keressétek meg ezeket az oldalakat, hogyha megvan, akkor vizsgáljátok meg ezeket az oldalakat, és hogyha ez is megvan és elnyert a tetszéseteket, akkor kövessétek és lájkoljátok be ezeket az oldalakat, mi pedig nagyon szépen köszönjük. Haj, micsoda stílusosan mondtam, legalább annyira, mint ahogy Carl Wolf azt énekli, hogy... It's gonna take-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje, és lassan tényleg könnyezek, mert annyira fáradt vagyok, tehát ez a hajnal és éjszaka azért nem egy könnyű mulatság, úgyhogy nem húzom tovább az időt. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Holnap is találkozunk este 8-tól éjfélig. Itt várlak titeket, úgyhogy mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat. Én pedig elhúztam. Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao! Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.